Isa yesigi seringba Brojendro hisnamamadi seirangba sorry senjam. Isa yesi laiba ki chandan filmasidegi lokachabani.